utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,